à Claude Fesson. Vaig ser ja marron i cognom és Eva, però moi j'ai béton. Jetzt lass mich in Ruhe, schon streng mich weg.